hazuk du da sari kadisa rikince sar dala koyak du de ahide kuchet.